0: oui.
1: Sicher, jó, de már megen.
0: Ey, oui.
1: Sicher, de lámta nova.
0: Ey, oui.
1: Sicher, de ousa bando.
0: Ey, oui.
2: Papa Jesus, a hútonál fiúja.